Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyon használatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A határt az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai par számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedők azonosítását. Uniós szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket is felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai. Új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyag készletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 5 perc van, ami ezúttal is kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is hosszú Sanyi. Október 8-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Kisvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, akinek hát van egy jó, meg egy rossz híre. A jó hír az még a mai napra vonatkozik, miszerint folytatódik a nyárias időjárás, sőt, azok számára, akik még visszasírják egy kicsit a strand időt, most kedvez ez a csütörtöki nap, mert úgy néz ki, képzeljétek el, hogy 28 fokot is mérhetünk majd a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett, és persze gyenge hidegfronti hatás is fogja terhelni a szervezetünket, mert nem csak most van kicsit hűvösebb így a hajnali órákban, ugye jelen pillanatban 13 fokot mérhetünk, hanem holnaptól megkezdődik egy nagyobb mértékű lehűlés, aminek köszönhetően már csak 10 pár fokot fogunk tudni mérni a nap folyamán is, vagy délután folyamán is, nem csak így a hajnali órákban lesz hűvösebb, hanem gyakorlatilag egész nap, sőt így a hajnali órákban meg még hűvösebb lesz, már 10 fok alá fog jóval csökkenni a hőmérséklet, és úgy tűnik, hogy az első is meg fog majd a hétvége folyamán valamikor érkezni, de ne is szaradjunk ennyire előre, a mai nap folyamán nem kell égi állással kalkulálni, és ezekben a percekben még túl nagy forgalom sincs a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig a továbbiakban is biztosítom számotokra a titeket érintő legfontosabb információkat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en. Baby,

lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star.

0: Viszont ha a ti szemeteket esetleg bántja a szemetetek, akkor jó, ha tudjátok, hogy október 30-áig őszi takarítási kampány zajlik. Nagyvárad önkormányzata és a Rare West köztisztasági szolgáltató közműködésében. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rare West munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a fa leveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telekhatárra. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezik ki, így elkerülhető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra és kössék össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rárvesz járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a fő közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez is magánházakhoz tartozó közterületek következnek. Az öt hulladékot nem csak a kampány idején lehet leadni, a levelek, ágak, lenyírfű, kisebb gajak, sövényesedik, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukába kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen is le lehet adni a Rare West által működtetett két szelektív gyűjtőponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzinálor utcában. Nálunk pedig a továbbiakban is érkeznek nektek a titeket érintő legfontosabb információk.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Hello Nagyvárad! 6 óra 38 perckor, ez itt még mindig a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozza nektek, mint például, hogy a kötelező katonai szolgálatban eltöltött idő is beleszámít a nyugdíj megállapításánál figyelembe vett szolgálati időbe. Nem mindegy azonban, hogy valaki mikor volt katona, a nyugdíjpontszám kiszámításának módja ugyanis eltérhet, így két azonos ideig szolgáló nyugdíjas esetében sem feltétlenül ugyanannyit ér a katonaságban eltöltött idő. A nyugdíjtörvény a járulékfizetési idővel egyenértékű úgynevezett beszámított időszakok közé sorolja a katonai szolgálatot, vagyis a nyugdíj megállapításakor akkor is figyelembe veszik, ha arra az időre nem történt a munkaviszonyhoz hasonló járulékfizetés. A szabály nem csak a hagyományos sorkatonai szolgálatra vonatkozik természetesen, hanem a rövidített katonai szolgálatot, továbbá a törvényben meghatározott behívási, mozgósítási és hadifogságban eltöltött időszakokra is. A nyugdíjpontszám meghatározásánál 2001. április 1-je fontos választóvonal, az ezt megelőző időszakokra ugyanis más számítási szabályok vonatkoznak, mint a későbbiekre. A 2001. április 1-je előtt teljesített katonai szolgálatnál a pontszám meghatározásához az adott időszakban érvényes minimálbért veszik alapul, annak bruttó vagy nettó értékét, illetve az országos bruttó minimális alapbért az adott időszak szabályainak megfelelően. Ez azért lényeges, mert a ma nyugdíjas vagy nyugdíj előtt álló férfiak jelentős része jóval 2001 előtt teljesítette sorkatonai szolgálatát. Náluk tehát nem lehet automatikusan alkalmazni azt az egyszerű számítást, amely szerint minden egyes katonai hónap 0,25 pontot ér. De a lényeg, hogy amennyiben érintettek vagytok, érdemes futni egy kört a témában, hát ha emelkedik valamelyest a nyugdíjatok. És persze érdemes maradni velünk is a továbbiakban is, mert folyamatosan szállítjuk nektek a hasonlóan fontos információkat.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát, jönnek az úgynevezett nem szeretem napok, lehűl az idő, így lassan ugye el is kell kezdenünk fűteni. A fűtésnél viszont ma már nem csak az ár és a hatékonyság számít, hanem az is, mennyire vagyunk kiszolgáltatva a vezetékes energiaellátásnak. A szakértők szerint ezért a fatüzelés egyre inkább biztonságos alternatívát jelenthet. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti mivel fűtötök. Tehát erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban. Én pedig addig is ellátlak benneteket a titeket érintő legfontosabb információkkal.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van pontban, ennek köszönhetően Petrol Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz arról is, hogy mi vált a romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé, a hírek után pedig érkezik a mi mindennapjaink szerves része, azaz a zene, elsőként majd az Eyes Closed, Jisoo és Zayn közös előadásában.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítése elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, már pedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani. Nyári a hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 13 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd. Enyhébb légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát, a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
1: És most jó reggelt! reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál hosszú Sanyival. Október 8-a csütörtök van, éljenek a névnapos koppányok, a szülinaposok, az évfordulósok. Örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mivel fűtötök. Légy, írjátok meg, akár egy kommentben, a Facebookos bejegyzésünk köz, vagy SMS-ben, Viberen, Whatsappon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok. Én pedig adom cserébe a szuperzenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 7 óra 12 perc van, szóval lehet szaporázni a készülődést, ugyanis a 8-ra járó dolgozóknak hamarosan el kellene ugye otthonról indulni, és hogyha ezt bringával vagy esetleg robogóval tervezitek megtenni, akkor jó hírem van. A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és robogók a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A kerékpárral, oldalkocsi nélkül motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okokból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/h. Az önkormányzatoknak a közlekedésrendészet jóváhagyásával gondoskodniuk kell a kezelésükben lévő közutakon, a nagyforgalmú övezetekben a motorkerékpárosok biztonsági sávjairól, a kerékpárutakról, valamint a tömegközlekedési járművek részére kijelölt forgalmi sávokról. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotorkerékpárok számára, hatnál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. Aztán persze a gyalogosokról sem feledkeztek el, a helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontatók közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Hát mi pedig biztosítjuk számotokra a továbbiakban is az ehhez hasonló fontos infókat, úgyhogy érdemes a reggeli plusszal tartanotok.
1: Ez a reggeli plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

tőle a Back to Friends. Hát az viszont már kevésbé barátságos lépés, hogy sok évtized után bezárják a Bihar-keresztesi OTP fiókot, amely nem csak a magyarországi kisváros és környező települések lakóit szolgálta ki, hanem a határ itteni oldaláról érkező magyar és román ügyfelek körében is kedvelt ügyintézési hely volt. Az OTP bank hivatalos tájékoztatása szerint a Bihar-keresztesi fiókat november 2-ától összevonják a berettyújfalui bankfiókkal. A keresztesi ügyfelek ezt követően Berettyújfaluban, illetve az OTP más fiókjaiban intézhetik személyesen bankügyeiket. A bank ugyanakkor nem vonul ki teljesen a településről, ugyanis Bihar-keresztesen továbbra is rendelkezésre áll majd ki- és befizetésre egyaránt alkalmas bankautomata. Számotokra pedig a későbbiekben is rendelkezésre állnak a legnagyobb slágerek, és persze azok az információk, amelyek megkönnyítik számotokra a reggeli készülődést, úgyhogy tartsatok velünk, hamarosan újabb fontos tudnivalókkal érkezünk.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos,
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
4: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem, ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül. A többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
5: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyári a hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 13 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: A Festival programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedd reggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban, pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák majd a közlekedés az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
7: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Igen, igen, igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
6: És Hosszos Annyival. 9.30-ig így együtt látunk el benneteket hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Adinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyvárlatként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is. Ezen a csütörtöki reggelen is egy roppant érdekes témát boncolgatunk.
1: Bizony, hát a fűtésnél ma már nem csak az ár és a hatékonyság számít, ugye, hanem az is, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva a vezetékes energiaellátásnak. A szakértők szerint ezért a fatüzelés egyre inkább biztonságos alternatívát jelent. Érdekelne is bennünket, hogy ti mivel fűtötök?
0: Hát ehhez várjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.

0: Hát mi vagyunk is, akkor üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál, Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mivel fűtötök.
1: Hát Magyar János azt írta nekünk, hogy semmivel. Engem a hazaszeretet fűt, nekem már befűtöttek azzal, hogy ide születtem.
0: Oké.
1: Sitting Bull is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy a fa, a szén, az üzemanyagokkal fűtést ma már bűncselekmény. Megöljük a következő generációt, ahogy a sötét 20. századiak tönkretették a természetet. Rá kell állni a kevésbé gyilkos fűtésre. Főleg a klímával fűtök, ha nagyon hideg van, mínusz 10 Celsius fok alatt, akkor préselt fűrészpol brikettel. Terben van a napelemes aksés rendszer, az már tiszta. Szász Roland pedig azt írta nekünk, hogy van gáz, képletesen, szó szerint is. És megvannak a kályhák is bármi esetre, mert sosem lehet tudni. Egyébként igen. Igen, ez nagyon jó. Somogyi József pedig azt írta nekünk, hogy fa, gáz, légkondi, hogy legyen több alternatíva. Most még eléggé jelent a klíma. Madarasi Csilla is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy hőpompával fűtünk, padlófűtés árammal, van napelemes rendszer is akkumulátorokkal, így ha van nap, fény, van áram is, de télen besegít az áramszolgáltató kicsit.
0: Igen, az hasznos tud lenni. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul nektek. Ezúttal is a legjobb dalok, és persze a titeket érintő legfontosabb információk sem maradnak el.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüvegkeretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani. Valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton álló porszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Auchanban. Október 20-áig a 400 g-os Cheerio darabolt paradicsom wow ára mindössze 4 lej 59 bani, valamint 25% kedvezményára a teljes Scandia termékkínálatra My Club Auchan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Auchan üzletekben és az auchan.ro oldalon.
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszer sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két Párciumi megye székhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyári a hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 13 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentés a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
13: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
10: Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
13: És Hosszú Sanyi. Október 8-a pluszosok, csütörtök. Isten éltes a névnapos Koppány nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is. Minden szépet, jót kívánunk. Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak is Sanyival, hogy ti mivel fűtötök.
10: Írjátok meg, légy szíve, hívhattok és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Fall Out Boy sláger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Black Eyed Peas és tőlük a Meet Me Halfway, és hát nagyjából mi is félúton járunk az adásunk tekintetében. 8 óra 12 perc van, Suli Ovi kipipálva, így a szülők többsége is már javában nyomja a melót, és persze mi sem lassítunk, a stúdióban a fókusz és az energia a plafonon van. Vacsi mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kaptok agyvérzést a csúcsforgalomban. Ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, a mikrofonok mögött Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, bízunk benne, hogy lassan magatok mögött hagyjátok a reggeli kapkodást, mi Sanyival még jó ideig veletek leszünk. Jövünk nagyváradi és környékbeli hasznos információval, programajánlókkal, s ha úton vagytok, érdemes velünk maradni, hiszen folyamatosan figyeljük a fontosabb útvonalakat és csomópontokat, és szólunk, ha valahol változik a helyzet, de a ti segítségetekre is számítunk. Ha valami érdekeset, fontosat, vagy éppen szokatlant tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 0359 17 22 22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra küldhettek, SMS-ben, WhatsApp-on vagy Viberen. A Plusz FM-et pedig ne felejtjétek, megtaláljátok Facebookon és Instagramon is.
0: Hát mi pedig akkor hozzuk a legjobb Plusz FM-es lágereket és magyar kedvenceket, amik lendületesebbé teszik számotokra a munkában töltött órákat is, az utazáshoz is kiválóak, és persze a titeket érintő legfontosabb infók sem maradnak el a később.

0: és környéke a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária
1: és Hosszús Anyi.
0: Megnézzük, mi vár ránk ma a városban és persze a környéken is, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Persze természetesen várjuk hívásaitokat és üzeneteiteket is közben, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Most viszont mi hoztunk nektek hasznos infót. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a fesztivál idején minden este ingyenesen használhatják az autósok a három belvárosi emeletes parkolót. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a közönség számára a belvárosban szervezett rendezvények megközelítését. A díjmentesség három éjszakára vonatkozik. Október 9-én, 10-én és 11-én 19 órától másnap reggel 7 óráig. Az ingyenesség a Kossuth, tehát az Independencei utcai mély garázs, a Josif Vulkán és a George Barici utcai parkolókra érvényes. A sorompók az ingyenes időszakban is zárva maradnak és normál módon működnek majd. A terminálok ilyenkor nullalejes parkolójegyet adnak ki, és kihajtáskor a sorompó nem emelkedik fel automatikusan, a jegyet be kell helyezni a kihajtó terminálba.
0: Köszönjük, hogy velünk indítjátok a reggelt. Maradunk még, hogy itt szóljátok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a PlusFM Facebook oldalán. Mindezt azért, hogy valóban a mi közös reggelünk legyen itt a 89,6-on.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástitom 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
1: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagy könyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Karbentamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalon. Hyundai Karbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyáramára, idézi Busoyt a Profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyári a hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 13 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: A Fesztivál programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környékű utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést a Kossuth, tehát az Independencei utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM, ha bármi különöset észleltek az utakon, bátran hívjatok, üzenjetek nekünk.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
12: A folytatásban pedig már itt is van Lói és David Puentes közöse a Golden Summer.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 8:42-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is.
1: Ma egy olyan téma kapcsán, miszerint a fűtésnél ma már nem csak az ár és a hatékonyság számít, hanem az is, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva a vezetékes energiaellátásnak. A szakértők szerint ezért a fatüzelés egyre inkább biztonságos alternatívát jelenthet. Érdekelni is bennünket, hogy ti mivel fűtötök.
0: Hát ez a kérdés, azt tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végéig, de mi addig is hozzuk a számotokra elengedhetetlen tudnivalókat is, persze a hallgatói hozzászólásokat is megosztjuk veletek hamarosan.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mivel fűtötök.
1: És hát a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára érkeztek is kommentek, igen, szép számban, ezt már nagyon szépen köszönjük nektek. Kisernő Zoltán például azt írta nekünk, hogy szívem szerint termálvízzel fűtenék, de sajnos nehezen akar ideérni hozzám. Addig marad a fa és a szén. Amelyik fűtésmód villanyáramot igényel, nem opció számomra, túl zsebbenyúlós.
0: Valóban költséges.
1: Igen, igen. Nagy Sándor is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy annó még fával és színnel kezdtük, de azt nem nagyon lehet automatizálni, így már évek óta pelettel fűtünk, és keverem szemes tengerivel, hogy még jobb legyen a hatásfoka. Be van vezetve a gáz is, de azt csak akkor használom, amikor még nincs értelme beindítani a fűtést. Kint a műhelyemben lakókocsi álló fűtést használok, de a motorinába keverek szűrt használt étolajat. Így barátságosabb a költség, és a környezetet is kíméli.
0: Tök jó.
1: Hát remélem, hogy jegyzeteltek itt a hallgatóink. Nagyon jó kis
0: tippeket
1: adott itt nekünk Sándor.
0: Ja.
1: Kollár Tíma pedig azt írta nekünk, hogy központi fűtésem van. Városban, panellakásban élek, csak még fűtést nem adnak, így hideg van a lakásban.
0: Igen.
1: Épp erről panaszkodtam én is itt Sanyinak, hogy nagyon hideg van a lakásban.
0: Kicsit meg is hűltél sajnos emiatt, de nem is értem amúgy, hogy miért kell ennyire ragaszkodni ehhez a 10 fokos szabályhoz, tehát hogy hideg van, na, most már azért kéne a fűtés.
1: Hát éjszaka van a probléma, amikor lehűl
0: persze.
1: A levegő.
0: Ja.
1: Domagdi Magdolna azt írta nekünk, hogy a fa. Én már régennek voltam a megmondója. Amíg csak lehet, és nem lesz tiltólistás, bizony ez a leghatékonyabb fűtési mód. Hogy ez se olcsó kategória, hát szerintem egy árnyalattal kevesebb, mint a gáz vagy a központi fűtés. Sztolyán Zsolt is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy mi pelettel fűtünk, szerintem az előre megvásárolt tüzelő a tuti. Ha fel is megy az ára, de neked már odahaza van, nincs mitől tartani. Természetesen ilyet idejében vásárolt termékről beszélünk. Ha nincs áram, nincs gond. Két szép cserépkályha is van, vészesetre. Hasznos dolog, igen. Szabó Csabi pedig azt írta, hogy eddig fa volt, de vettem tavaly pelettes kazánt. Meg vagyok elégedve, de azért a cserépkályhát nem vittem ki. Ha úgy van, kicsit rásegítek azzal, ha fogy a pelett. Szegény ember vízzel főz.
0: És már van fűt, ugye? Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, a viszonzás természetesen most sem marad el.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát.

0: problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön, és a lehető legkisebb terhet jelentse. Hat kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: A Brikóban október 14-ig az Aruna fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Auchanban. Október 20-áig a 400 g-os Cheerio darabolt paradicsom wow áron mindössze 4 lej 59 bani, valamint 25% kedvezményára a teljes Scandia termékkínálatra a My Club Auchan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Auchan üzletekben és az auchan.ro oldalon.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Busoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménnyel helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Városban 20 állás érhető egy gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Érdemes lesz kihasználni a szép napos időt, ma a nappali csúcshőmérséklet 28 Celsius fok körül alakul, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is még jó időnk lesz, 20 fokot mérhetünk majd, csapadék pedig csak a késő esti órákban éri el a térségünket. Szombaton és vasárnap pedig jelentősen visszább hűl a hőmérséklet, és az esernyőkre is szükségünk lehet.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A Fesztifal programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedd reggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban, pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák majd a közlekedést az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária.
5: Csószú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt, a legfontosabb tudnivalókkal és klassz lágerekkel.
7: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Born with a Broken Heart, Damiano David előadásában.
4: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyvárad, 9 óra 11 perckor még pörög a reggeli plusz Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Annyival.
0: Hozzuk, hol számíthattok tolódásra, mi történik a városban és a környékén, sőt, azt is, hogy hová menjetek, ha egy kis kikapcsolódásra vagytok. Ez mind a reggeli plusz itt a Plusz FM-en, ahol a legjobb slágerek mellé valóban plusz kaptok bennünket.
1: És a leghasznosabb infókat. A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 707 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 435. Többek között épülettakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsot, szakácssegédet, kézicsomagolót, műszaki rajzolót, kereskedelmi igazgatót, diszpécsert, villanyszerelőt, takarítót, ápolót, különböző szakmérnököket, állatgondozót, kereskedelmi dolgozót, hentest, áramozgatót, autószerelőt, orvost, pszichológust, pincért, automosót, fogtechnikust és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség megyei székein szolgálnak, azaz itt Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de mondok telefonszámukat is: 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek.
0: És persze az álláskereséshez kapjátok tőlünk a továbbiakban is a legjobb zenéket, no meg persze a titeket érintőleg,

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: mert mi ma reggel is tudtuk, hogy mit tegyünk, úgyhogy a város úgy tűnik már felébredt, mi is, reméljük ti is, ha nem, akkor segítünk, ez itt a Plusz FM reggeli ébresztője Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Annyival.
0: Hogy tudjátok, mi történik ma a városban, mi vár rátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Hát képzeljétek, pluszosok, hegyi kerékpáros hétvégének ad otthont október 16 és 18-a között a Zsebis völgy. A Bikefest szervezői enduróval, elektromos kerékpáros enduróval és maratoni futammal készülnek. A versenyprogram október 17-én szombaton az enduró és az e-enduró futamaival kezdődik, az indulóknak pedig három különböző, egyenként mintegy másfél kilométeres pályán kell bizonyítaniuk, ezeken kizárólag a lejtmenet idejét mérik. Az e-enduró mezőnyében elektromos rásegítésű kerékpárokkal lehet rajthozálni, vasárnap pedig az állóképesség kerül előtérbe. A maratoni futam résztvevőire 25 kilométeres útvonal vár, 1000 méteres szintkülönbséggel. A szervezők szerint a környék adottságai kiválóak, illenek a versenyhez, a látványos táj mellett azonban a pályák nehézségeivel is számolniuk kell a bringásoknak. A férfiakat és a nőket egyaránt három korcsoportba várják, a 14-18 évesek, a 19-29 évesek és a 30 év felettiek mezőnyében. Már Nagyváradról, Kolozsvárról, Nagybányáról, Szatmárnémetiből, Aradról és Zilavról is érkeztek nevezések, a jelentkezés azonban továbbra is nyitott. A részletes tudnivalókat a Bikefest Váliát Zsepisulói Facebook oldalon találják meg az érdeklődők.
0: Itt nálunk a 89,6-on pedig

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Let me tell you.

0: Hello. Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a fényfelületeknek, a Dedemánban most a 2,5 literes Oscar, direkt Perugina alkit festék, csak 176 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Auchanban. Október 20-áig a 200 g-os, 82%-os zsírtartalmú Auchan vaj, WOW ára mindössze 6,99 bani, valamint 50% kedvezményára a teljes Ajax termék kínálatra a MyClub Auchan kártyával. Fedezd fel további évfordulós WOW ajánlatokat az Auchan üzletekben és az auchan.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben, határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Christian Buszoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyáramára, idézi Buszoyt a Profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben, határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Érdemes lesz kihasználni a szép napos időt, ma a nappali csúcshőmérséklet 28 Celsius fok körül alakul, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is még jó időnk lesz, 20 fokot mérhetünk majd, csapadék pedig csak a késő esti órákban éri el a térségünket. Szombaton és vasárnap pedig jelentősen visszább hűl a hőmérséklet, és az esernyőkre is szükségünk lehet.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, aki közül most Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz természetesen folytatódik Máriával, holnap pedig megint 6-kor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó munkanapján is, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást!
4: Így van, tartsatok velem, én 11 óráig itt vagyok veletek a Reggeli Pluszban, hozom még a bennünket, nagyváradiakat, környékbelieket érintő leghasznosabb infókat, és persze a legszuperebb slágereket. A folytatásban például érkezik Taylor Swift 2025-ös nagy slágere.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

0: 9 óra 42 perc, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, meséljetek, hogy telik ez a csütörtök reggel, én remélem, hogy kellemesen. 11 óráig itt vagyok veletek, ha kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, pedig a következőkben is megnézzük, hogy mi vár ránk ma a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Természetesen várjuk kommentjeiteket, hozzászólásaitokat a napi témánkhoz. A fűtésnél ugye ma már nem csak az ár és a hatékonyság számít, hanem az is, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva a vezetékes energiaellátásnak. A szakértők szerint ezért a fatüzelés egyre inkább biztonságos alternatívát jelenthet. Ezért érdekelne is bennünket, hogy ti mivel fűtötök. Hát erre várjuk válaszaitokat, hozzászólásaitokat a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, én pedig már hozom is a legnagyobb slágereket, és hamarosan érkezem a hallgatói hozzászólásokkal. Tartsatok velünk!
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now,

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szórandalát hallottuk itt a 89,6-on. Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek. Ma arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti mivel fűtötök. A fűtésnél ugye ma már nem csak az ár és a hatékonyság számít, hanem ez is, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva a vezetékes energiaellátásnak. A szakértők szerint pedig ezért a fötüzelés egyre inkább biztonságos alternatívát jelenthet. Talódi Zsuzsa azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, hogy mivel itt városon élek, vagyok legtöbbet, nem én fűtök, hanem a távhő központi fűtésünk van, de ha falun vagyok, mert hát ott is szoktam lenni, na ott viszont fával, kukoricacsutkával fűtök. Csiki Pál is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy pénzzel, panelházban nincs más alternatíva megengedve. Hát valóban. Németi Anna Mária pedig azt írta nekünk, hogy odahaza cserépkályhánk van, és a jó száraz fával pillanat alatt felfűtjük a lakást. Itt Ausztriában központi fűtés. Hangulatos és szuper jó az első, kényelmes a második. Székely Ilona is hozzászólt, azt írta, hogy a város fűt, de ha elfelejti, akkor begyújtjuk a kályhában a fát. Kádár Irma pedig azt írta nekünk, hogy gázzal, de mindenhol van cserépkályha vízhelyzetre. Hát úgy látom, hogy cserépkályha nagyon elterjedt és sokatoknál van használatban, ennek örülök, egyébként nálunk is otthon van cserépkályha, és nagyon szeretjük. A tömbházban pedig várom, hogy megengedjék a városi fűtést. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, ezeket ne felejtjétek, továbbra is várjuk, bátran írjatok, szóljatok hozzá napi témánkhoz. Most pedig érkeznek is a legnagyobb slágerek, kezdésnek már itt is van a Sugababes és az About You Now.

Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben

0: támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 20 darab 60 literes finó színes szemetes zsák 5 lej 99 bani, 450 literes pur mosogatószer 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítése elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetés biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Érdemes lesz kihasználni a szép napos időt, ma a nappali csúcshőmérséklet 28 Celsius fok körül alakul, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is még jó időnk lesz, 20 fokot mérhetünk majd, csapadék pedig csak a késő esti órákban éri el a térségünket. Szombaton és vasárnap pedig jelentősen visszább hűl a hőmérséklet, és az esernyőkre is szükségünk lehet.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: A Fesztivál program sorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környékű utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban, pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést a Kossuth, tehát az Independencei utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM, ha bármi különöset észleltek az utakon, bátran hívjatok, üzenjetek nekünk.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Október 8-a csütörtök, mi pedig már folytatjuk, és a Reggeli Plusz 10 óra múlt 3 perccel nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ne feledjétek, 11 óráig itt vagyok veletek, ha bármi kérdésetek, információtok van, hívjatok, írjatok, üzenetet használjátok ki. Én pedig hozom a bennünket, nagyváradiakat, környékbelieket érintő leghasznosabb információkat, programajánlókat, és persze a legszuperebb slágereket. Folytatásban például itt van My Smith és a Stargazing. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ha pedig épp munkából hallgattok bennünket, akkor kitartást, jó munkát kívánok!
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradok!

És hát, ahogy ígértem, hozom a bennünket nagyváradiakat, környékbelieket érintő leghasznosabb infókat. Hello, hello, pluszosok, 10 óra múlt 11 perccel, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Hát képzeljétek, október végére elkészülhet a nagyváradi Lőposuló utca felújítása, így megnyithatják a forgalom előtt az Onestilor utcai aluljárót. A kivitelező szerint, ha az időjárás nem akadályozza a munkát, akár október 30-án átadhatják az új közlekedési létesítményt. A kivitelezők kedden kezdték el az első aszfaltréteg leterítését a Lőposuló utcának az aluljáró kijárata és a Mester, tehát a Mester-Sugár-Illor utca közötti szakaszán. Az aluljáró építése szeptemberben fejeződött be, a forgalom megnyitásához azonban még szükség van a Lőposuló utca újjáépítésének befejezésére. A Lőposuló utcai munkálatok áprilisban kezdődtek a víz- és csatornahálózat cseréjével, illetve bővítésével. A nagyváradi vízmű a végleges útfelújítás előtt szükségesnek tartotta a régi, elhasználódott és alulméretezett vezetékek cseréjét. A beruházás elkészültével fontos közlekedési kapcsolat nyílik meg. A felszíni körforgalom május 19-e óta használható a körös, tehát a Tudor Vladimirescu és az Onestilor utcák között. A Lőposuló utca felé vezető ág azonban mindeddig zárva maradt. Az aluljáró megnyitásával az autósok a Lőposuló és a Körös utca között a felszíni körforgalom megkerülésével haladhatnak majd át. Az új útvonal pedig várhatóan enyhíti az Ősi utcaira nehezedő forgalmat és megkönnyíti a közlekedést Ősi és Rogériusz negyedek között. Az összekötetés különösen hasznos lehet a Szent András felől a körgyűrű irányából érkezőknek. Ők az Alexandru Kazáván utca melletti körforgalomnál hajthatnak be a városba, majd a Mester és a Lőposuló utcán az aluljáron keresztül közvetlenül a belváros felé haladhatnak. Tehát október végére elkészülhet pluszosok a nagyváradi Lőposuló utca felújítása, természetesen, ha az időjárás nem akadályozza a munkálatokat. Hozzánk pedig a legnagyobb slágerek akadálymentesen érkeznek, a folytatásban itt van Jonas Blue és Maliv 2025-ös közöse.

Professzor Charlie és a mindenki valaki. Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A 89,6-on tovább pörög a reggeli plusz. Én pedig ajánlanám figyelmetekbe az Újvárad folyóirat szeptemberi lapszámát, ha még nem szereztétek be, ez már javában kint van a polcokon. A szépirodalmi rovatban ezúttal Olá András, László Zsuzsa, Barta László Zsolt és Szegedi Eszter versei, valamint Pámeriha Gábor és Hilgert István prózái olvashatók. A lapszám eszéjét pedig Lakatos Frejsz Katalin jegyzi. Az új szám több írással is kapcsolódik Újvárosi László vizuális művész nyáron megnyílt retrospektív kiállításához. Szücs László interjúja mellett Horváth Gizella méltató írása is helyet kapott a folyóiratban. Folytatódik mindemellett magyar és ára generációs témákat feldolgozó sorozata, míg Szabó Róbert Csaba írói műhelyébe enged betekintést az Ez a világ már nem létezik című beszélgetés. A vadnézés új részében Radics Viktória és Tamás Dénes Peter Bruegel Vadászok a hóban című festményét vizsgálja. A kritika rovatban Simon Judit a nyárvégi fesztiválok emlékezetes előadásaira tekint vissza, Tőtős Áron pedig az Ady Endre Emlékmúzeum egyik műtermi portréján keresztül idézi fel Ady Endre történetét a mérgezett csókkal. A lapszám vezércikke pedig három emlékezetes nagyváradi nyári kultúreseményt is felidéz. Az Újvárad pluszosok kapható a nagyobb könyvesboltokban, a nagyváradi lapárusoknál, az írókboltjában, valamint online a holnap.ro könyváruházban. És kövessétek őket Facebookon és Instagramon is. A folytatásban pedig már érkeznek is a legnagyobb slágerek, és természetesen jövök még...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brico. Együtt munkára készül.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grumman benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen és 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen és 2027 tavaszán, jelentette be Christian Buszoly az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Buszoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket. közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Csehországban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Érdemes lesz kihasználni a szép napos időt, ma a nappali csúcshőmérséklet 28 Celsius fok körül alakul, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is még jó időnk lesz, 20 fokot mérhetünk majd, csapadék pedig csak a késő esti órákban éri el a térségünket. Szombaton és vasárnap pedig jelentősen visszább hűl a hőmérséklet, és az esernyőkre is szükségünk lehet.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusulói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Legnagyobb slágerek a legjobb helyen, a folytatásban pluszosok, érkezik a Hunter X és a Golden című slágerük. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Hello és Andró közöse a Crash. Nem számítottam rád. Hello, nagyváradiak, környékbeliek. 10 óra múlt 43 perccel, én pedig itt a reggeli pluszban már is érkeztem hozzátok egy remek programajánlóval. Ma csütörtökön 18 órától ugyanis könyvbemutatót tartanak a Görgesinkály megyei könyvtár második emeleti tanácstermében. Létai Eszter első verses kötete, a Jégszilánkok, az Europrint gondozásában jelent meg. A szerzővel Rajs István, a Várat folyóirat szerkesztője beszélget, és közreműködik Firtos Edit színművész is. A kötet 7 ciklusba rendezett versei a közelségtől a hiányon és a csenden át az írás kérdéseig vezetnek. A szerző a szerelem, a veszteség, a test és a magány témáit, s a saját nemzetéke nyelvén szólaltatja meg. A szakításnál a adott vesztés, a hiány elveszett kocka. A Városképek ciklus pedig Nagyváradra kalauzol, a Körös partjára, a Szent László tére, a Szigligeti Színház elé. A ciklusokat pedig egyébként Fejes Emília rajzai vezetik fel. Várnak tehát mindenkit nagy szeretettel ma csütörtökön 18 órától. A Görgesinkály megyei könyvtárba Létai Eszter első verses kötetét mutatják be, amely Jégszilánkok címmel jelent meg.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Hamarosan 11 óra Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy a csütörtök reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig pörög itt a 89,6-on. Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztője, a reggeli plusz. Most a stafétát Petru Anita veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, majd 3 órától egészen este 7 óráig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, a mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 lejért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos, van az a mester. Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Szupe, FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat. 2023.

0: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-i elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNI-re azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 ezer ruházati cikk és fehér nemű, közel 6 ezer pár lábbeli, több mint 64 ezer kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445,90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
0: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program

0: több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-i elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNEA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 ezer ruházati cikk és fehér nemű, közel 6 ezer pár lábbeli, több mint 64 ezer kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A következő órákban akár 27 fokot is mérhetünk itt Váradon. A napsütést időnként felhők zavarhatják, de számottevő csapadékra nem kell ma számítani. A déli délkeleti szél időnként megélénkülhet. Az esti órákban fokozatosan csökken a hőmérséklet, késő este 20 fok körüli értékek várhatóak. Holnap már változékonyabbra fordul az idő, több felhő érkezik, és kisebb esőzápor is kialakulhat. A nappali csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton többnyire felhős időre számíthatunk, reggel 8-10, délután 20-21 fok körüli hőmérséklettel. Ami a humán meteorológiai hatásokat illeti, a mai erőteljes felmelegedés és a következő napok időjárás változása az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradékonyságot és koncentrációs nehézségeket okozhat. Vigyázzatok magatokra!
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A Drágos Vode úton a vasúti infrastruktúra korszerűsítése miatt november 25-ig korlátozásokra kell számítani a felüljáró környékén. Mindkét irányban csak egy-egy sáv használható. A Szeleusulúj utca felől Kolozsvár felé a külső sávon lehet haladni, a másik irányból érkezőket pedig a szemközti oldal felszabadított sávjába terelik. Továbbra is teljes útzár van a Republicsi utca egy szakaszán, a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig, várhatóan november 1-ig nem lehet ide behajtani. A munkálatok miatt a Múzeulúj utcán sem lehet közlekedni a Kanonok sora és a Republicsi utca között, itt a kijelölt kerülőutakat érdemes használni. Változás van a Stefáncsél-Mária úton is, a Theodor Nes utcai kereszteződésben idéglenes körforgalom működik, a korábbi jelzőlámpás irányítást pedig megszüntették. Ha esetleg torlódás, balesetet, útlezárást láttok Váradon és a környéken, akkor ezt írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es Plusz FM forró drótot.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! Ez itt a Plusz FM, 12 elmúlt. Hozzuk ki a délutánból is a maximumot, indítjuk a mai délutáni pluszt, ütős zenék és hasznos tudnivalók. Így töltjük a következő órákat. Benne vagytok? Indulunk, itt van Harry Styles és az Ez itt was.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és ez itt a délutáni plusz. Dolgozunk össze ma is, ha például közlekedési infótok van, akkor hívjatok, írjatok, jöhetnek az üzenetek a Facebookon, vagy csörögjetek 0359 17 22 22. És sütörtök van, úgyhogy ma megint mehetünk friss helyi finomságokra vadászni. Bihar püspökében ma délután újra helyi termelői vásár tartanak az Emmaus ház udvarán, 4 és este 7 óra között friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, pékáruk és egyéb más finomságok között válogathattok, mindezt közvetlenül a környékbeli helyi termelőktől. Egyébként ezt a vásárt minden csütörtökön megrendezik, a kínálatról pedig a rendezvény Facebook csoportjában is lehet tájékozódni. Tehát ma délután újra helyi termelői vásár Biharpüspökében az Emmaus ház udvarán, szokás szerint délután 4-től várnak benneteket. Mi viszont 0-24-ben várunk benneteket a legjobb zenékkel. Jön a Jonas Brothers és Karol G közös dal.

0: itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és a mai délutáni pluszt hallgatjátok, jó étvágyat az ebédhez, vagy jó munkát, ha már visszatértetek a melóhoz. És hát fesztivál hangulat költözött Nagyvárad belvárosába, viszont az autósoknak ez egy kis bosszúságot jelenthet. Elkezdődött a Fesztifol, a rendezvények miatt több helyen is korlátozták a közlekedést Nagyvárad belvárosában. A Szent László tér már tegnap reggel óta le van zárva az autók elől, és csak jövő kedden reggel 7 órakor fogják megnyitni újra. Pénteken, szombaton és vasárnap este 6 és éjfél között pedig a Szent László hidat is teljesen lezárják. Ugyanebben az időszakban a Bémár téren és a környező utcákban is forgalomkorlátozások lesznek, több irányból sem lehet majd behajtani. Az Independenciai utcában szintén este 6 és éjfél között korlátozzák majd a közlekedést, viszont a mélygarázs az továbbra is használható marad. A Városháza arra kér mindenkit, hogy a hétvégén lehetőség szerint autóval kerüljétek el a belvárost. Gyalog, ringával, rollerrel viszont annál inkább ott a helyetek a programokhoz. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Na persze az is jó program, hogyha velünk maradtok. Hozzuk nektek a legütősebb zenéket. Nem sokára itt van Natasha Bedingfield és a These Words.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg, te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában csirkefalatkák 1 kg-os kiszerelésben 36 lej 99 bani, 1 kg Markomex rántott csirkeszárny 19 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt. Lakokos,
5: társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hát sajnálhatja, aki nem bennünket hallgat. Olyan zenékről marad le majd, mint a United és a Hófehér Jaguar, Anne Mary és Chanel Twain közös dal az Unhealthy, és jön Natasha Bedingfieldtől a These Words is. Ez a Plusz FM, ez a délutáni plusz.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A délutáni pluszt hallgatjátok. És figyeljetek, jön Adéla. Nem Adél, Adéla. Ő egy szlovák énekesnő, és a most következő dal, hát lényegében pop történelmi jelentőségű, ugyanis ez a világon az első olyan szlovák dal, ami fölkerült a világ legfontosabb slágerlistájára, a Billboardra. Adéla és az Ain't in LA, most a Plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

0: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Egy óra van, így az ebéd után jó lenne most egy kicsit szundikálni, de azt hiszem, hogy ezt nem tehetjük meg, úgyhogy helyette jövünk és felrázzunk benneteket jobbnál jobb zenékkel. A hírek után például jön a The Bauza és a Magnetéke.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-jei elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 000 ruházati cikk és fehérnemű, közel 6000 pár lábbeli, több mint 64 000 kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a szokatlanul enyhe időjárás itt Nagyvárad környékén, akár 27 fok is lehet a következő órákban. A térség időjárását ma alapvetően a napsütés határozza meg, csak időnként gyűlnek össze a fátyol felhők, de nem valószínű komolyabb eső. Az előrejelzések szerint holnap azért már változás jön. Pénteken megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet egy-egy kisebb eső, zápor. A holnapi legmagasabb hőmérséklet 20-23 fok körül várható. Szombaton továbbra is sok lesz a felhő, a reggeli minimum 8-10, a délutáni maximum pedig 20 fok közelében alakulhat. Humán meteorológiai szempontból a gyors hőmérséklet változás érdemel figyelmet, az időjárásra érzékenyeknél átmeneti közérzetromlás, fejfájás vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Stefáncsia Mári úton a Teodor Nes utcai kereszteződésben idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás forgalomirányítást pedig megszüntették. Az új forgalomirány célja, hogy a tanévkezdéssel megnövekedett forgalom gördülékenyebben haladjon a környéken. Ugyancsak a Stefáncsia Mári sugár úton lezárták a Berzé és a Szöntú Ladislau utcák közötti részt. A korlátozás miatt a Stefáncsia Mári és a Szöntú Ladislau kereszteződésében idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a Lákúros utcából pedig jelenleg balra is ki lehet fordulni a sugár útra. A Drágosvodá úton a vasúti felüljárónál továbbra is sávkorlátozás van. November 25-ig mindkét irányban csak egy-egy sávon haladhat a forgalom. Jó utat!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, hello Nagyvárad, ez itt a délutáni plusz. Azt nem ígérem, hogy a munka megcsinálja önmagát, ha minket hallgattok, de hogy egy picit pörgősebb lesz a munkaidő, abban biztos vagyok. Kezdjünk neki, itt van a Vauza és Magnetic.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, ha délutáni pluszt hallgatjátok. 0359 17 22 22 a telefonszámunk, itt hívhattok nyugodtan, vagy üzenjetek a Plusz FM Facebooken keresztül. Például Gyula írja, hogy küldjünk neki és a kollégáinak valami jó pörgős dalt, hogy jobban bírják a melót. Hát akkor hozom nektek a román szupersztár Inna és a félig marokkói, félig holland producer Rehab közös dalát. Ők nem először dolgoznak együtt, ugye pár évvel ezelőtt nagy sláger volt tőlük a Rock My Body. Hát most itt a folytatás, Inna és Rehab és az I'll Be Waiting most a Plusz FM-en. Adjatok rá hangerőt!

0: hallgatjátok. És nem a legjobb hír, de hamarosan egy picit messzebbre kell menniük azoknak, akik személyesen szeretnék intézni a bankügyeiket Bihar keresztesen. Több évtizedes működés után ugyanis bezár a Bihar keresztesi OTP bankfiók. Az OTP tájékoztatása szerint november 2-től a helyi fiókot összevonják a berettyújfalui kirendeltséggel. A változás nem csak a Bihar keresztes és a környező magyarországi települések lakóit érinti, hanem azokat a romániai ügyfeleket is, akik eddig rendszeresen jártak át a bankügyeiket intézni. Novembertől tehát a személyes ügyintézésre már Berettyóújfaluban, vagy az OTP más fiókjaiban lesz csak lehetőség. A bank ugyanakkor nem szünteti meg teljesen a helyi szolgáltatását, Bihar keresztese ugyanis továbbra is működik majd bankautomata, itt lehet készpénzt felvenni és befizetni is. Tehát november 2-ával bezárják az OTP Bihar keresztesi fiókját. Erről jó, ha tudtok, szerintem ez sokakat érinteni fog. De itt vagyunk és figyelünk mindenre, ami fontos lehet, és hozzuk a jobbnál jobb zenéket is. Nem sokára Pink és a Trust Fall.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 200 g-os kenhető lúrpak kevert 11 lej 99 bani, 450 g-os Alfredo fagyasztott garnélarák 22 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Fesztivált. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orádia Fesztivált, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez itt a délutáni plusz, a legmorcosabb főnököt is mosolyra hangoljuk a legjobb zenékkel. Például most jön Pink és a Trust Fall.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Plusz FM és a délutáni plusz. Jó munkát mindenkinek, és egy kis természetjárás a hétvégén jöhet. Ünnepi tagavató túrát szervez most szombatra az EKE 91 Nagyvárad. A Kisszegyesdi völgy lesz a célállomás. A résztvevőkre 12 kilométeres útvonal és mintegy 250 méteres szintemelkedés vár, ráadásul útközben patakon is át kell kelni, úgyhogy túrabakancs, túrabot, váltócipő, elemlámpa, réteges ruházat, esőköpeny, elegendő ivóvízes, egy kis harapnivaló legyen nálatok. A túra végén pedig szalonnasütésre hívnak mindenkit. Ha szeretitek ott lenni ezen a túrán, akkor hát most már sietni kell a jelentkezésre, mert csütörtök van, tehát ez holnap után lesz. Hívjátok minél hamarabb a 0771 549 257-es telefonszámot. Tehát szombaton lesz egy kis hegymenet, patakátkelés, szalonnasütés. Én ebből leginkább a szalonnasütést vállalom. Meg azt, hogy hozom nektek a legjobb zenéket. Ilyen Kátó és a Turn the Lights Off!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Nem tudom, mennyit kell még dolgoznotok ma. Egy órát, két órát, három órát, négy órát, öt órát. Mi itt leszünk nektek végig, és ígérem, hogy jó társaság leszünk. Most először is hozzuk a friss híreket, utána pedig vissza a legjobb zenékhez. Jön Lil Nas X és a That's

0: Élőben, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetés biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményár a teljes díszvakolat kínálatra. Brikó. Együtt. Munkára készen.
0: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.

0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plus FM.
1: Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Busoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.

0: is jelentem fel, készülten érkeztem. Ugye jön a helyben járó rovatunk, folyamatosan kapjátok tőlem a fontos infókat és az aktualitásokat. Jönnek a legjobb zenék, és természetesen témáim is vannak. Minden órában hozok nektek egy érdekességet, egy színes hírt. Úgy néz ki, hogy jövőre a magyar fővárosban, Budapesten is újra felcsendülnek a Pink Floyd legendás dalai. Ez lesz a téma hamarosan, úgyhogy várlak benneteket, tartsatok velem mindenképpen, ha pedig már jó zenéket ígértem, akkor start, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Nagyon szuper csütörtököt, jó rádiózást még egyszer!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Kellemes csütörtököt nektek itt a Sláger Plusz első órájában, és egy picikét még térjünk vissza a közlekedéshez. Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Nagyvárad központjában október 7-e és 13-a között a fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, ami az itt közlekedő autóbuszokat is érinti. A 10-es, a 12-es, a 14-es, a 14P, a 23-as, a 24-es, a 28-as, a 43-as járatok elkerülik vagy nem érintik a fesztivál ideje alatt a központot. Ami a villamos közlekedést illeti, október 9-én 19 és 24, október 10-én és 11-én 19 és 23 óra között a 4-es, 6-os és 7-es villamosok nem fognak közlekedni, viszont két irányú villamosokkal próbálják majd ezeket pótolni. Egyrészt a Kántemér szakszervezetek művelődési háza Kántemér útvonalon 10 percenként, illetve a Decsebán és a Primeria utca kereszteződése és a Szent László tér között szintén egy másikkal, amely 15 percenként jár majd. A megváltozott járatokat és a menetrendeket egyébként megtaláljátok az otl.ro weboldalon, úgyhogy mindenképpen tanulmányozzátok majd, nehogy aztán meglepetés érjen benneteket. Köszönöm szépen, jó utat kívánok slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Folytatódik a helyben járó rovatunk itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Hát nem csak koncertek, kulturális és gyermekprogramok, hanem látványos, magasban zajló produkciók, utcai művészek, légszínház, drónshow és tűzijáték is várja a közönséget az október 9-e és 11-e között megrendezett Nagyváradi Fesztiválon, amely idén is nagy hangsúlyt fektet az utcai művészetre és a látványos produkciókra. A város több pontján három napon át különleges előadásokkal találkozhatnak a járókelők, miközben a Sebeskörös fölött is látványos esti műsorok várják a közönséget. A fesztivál egyik legkülönlegesebb attrakcióját a portugál Grupo Poyán légiszínházi társulat hozza el a Szent László térre, ahol a produkciók 40 méterrel a város fölött zajlanak majd. A fesztivál idején az utcákon is folyamatosan zajlanak majd a látványos programok. Az utcai művészek produkciói október 9-én, 10-én és 11-én is több belvárosi helyszínt is érintenek, úgyhogy legyetek figyelmesek. Kellemes, tartalmas időtöltést és kikapcsolódást kívánok nektek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es Smart Fém tetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresi Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico. Együtt. Munkára készen.
4: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 0,75 literes aeroszoli szárazfehérbor 29,99 bani, 2 literes Coca-Cola 8,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt. La Cocos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: No, megyünk tovább itt a Sláger Plusz első órájában, nem sokára hozom majd nektek a hírt azzal kapcsolatban, hogy jövőre Budapesten a magyar fővárosban fog koncertezni a Pink Floyd. Zseniális a hír, csak úgy, mint a slágerek és a magyar kedvencek nálunk. Tartsatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó! Ez a Plusz FM!
5: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Itt a Sláger Plusz első órájában csütörtökön a zenei világból szállítok nektek egy egészen fantasztikus hírt. Pink Floyd fanok és rajongók, figyelem! Vadonatúj nagyszabású produkcióval tér vissza a magyar fővárosba, Budapestre, a klasszikus slágerek világa. A Live Nation bejelentése szerint érkezik a Roger Waters Presents Legacy, a Pink Floyd Show, amely közvetlenül az alapító legenda Roger Waters művészeti irányításával született meg. A koncepció igazi családi örökség. A műsort maga Roger tervezte meg, a színpadon pedig fia, a tehetséges zongorista és zeneszerző Harry Waters vezeti majd a zenekart. A nagyszabású koncertturné magyar állomása 2027. június 1-én lesz Budapesten, ahol felcsendülnek majd a rock történelem legmeghatározóbb klasszikusai, például a The Wall, csak hogy egyet említsek. A jegyértékesítés egyébként ezen a héten indul, úgyhogy ha nem akartok lemaradni a legenda folytatásáról, akkor érdemes időben lépni, a dátumot pedig beírni a naptárba, hiszen a Pink Floyd nem lesz tőlünk túlzottan nagyon messze. Még egyszer mondom, tehát Budapesten koncerteznek majd 2027. június 1-én. És nagyon közel vannak hozzánk a slágerek és a magyar kedvencek is, de nyilván ez nem véletlen, hiszen ti a Plusz FM-et hallgatjátok.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját csütörtökön, kispénteken, október 8-án. A folytatásban Petru Anita vár benneteket nagyon sok szeretettel mindjárt itt a stúdióban. Jönnek a friss hírek, az aktualitások, úgyhogy maradjatok. Aztán a következő órára pedig már közben én is készülök. A hírek alatt válogatom nektek össze a legjobb zenéket, a slágereket és a magyar kedvenceket, úgyhogy vessünk rá egy fél pillantást, hogy mivel fogjuk indítani a következő órát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-i elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNEA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28

0: 6%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 000 ruházati cikk és fehérnemű, közel 6000 pár lábbeli, több mint 64 000 kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra, napközben 25, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, megerősödhet, illetve gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, ami az érzékenyebbeknél fejfájást, migrényt és fáradékonyságot okozhat.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Fesztivál programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-án kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autóforgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban pénteken, szombaton és vasárnap is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozottan zajlik majd az autós közlekedés az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat is. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosvodi úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszoló utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosvodi út felszabadult szemközti sávjába terelik. Illetve november 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra csütörtökön, azaz kispénteken 2026. október 8-án. Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, jó helyen jártok, hiszen ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója. A mikrofonnál pedig Kessérű Tomi, a Sláger Pluszt hallgatjátok egyébként. Súlyos figyelmeztetést adtak ki a szakemberek, kíméletlen kibertámadások jöhetnek a jövőben. A csalók mindenre is felkészültek, hogy megszabadítsanak bennünket az értékeinktől, és hogy mire kell nekünk odafigyelni, no hát ezzel fogunk foglalkozni az óra második felében. Jönnek közben a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is, úgyhogy már csak emiatt is figyeljetek, sőt, inkább emiatt, illetve a jó zenék sem hiányozhatnak, úgyhogy minden egyben van, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

a Sláger Plusz második órájában. És ne felejtjétek, hogy október 11-ig vasárnapig tart az idei őszi feketetói vásár. Az évente kétszer megszervezett esemény évről évre több ezer érdeklődőt vonz, nem csak az országhatárokon belülről, hanem külföldről is. A vadonatúj termékek mellett a vásár fő attrakcióját a régiségek jelentik. Régi könyvek, festett tányérok, régi bútorok, festmények, ritka dísztárgyak lelhetőek fel a Sebeskörös partján elterülő területen, amely ilyenkor ugye a régiséggyűjtők paradicsomává válik. A vásár Körös Feketetó településen zajlik, festői környezetben a Sebeskörös partján. A falu az egyes országúton, az E60-as Európai út, a Nagyvárad-Kolozsvár útvonalon fekszik, mindössze 10 kilométerre a Királyhágótól, Erdély belseje felé. A Kolozsvártól a magyar határig tartó vasútvonal szakasz felújítási és villamosítási munkálatai miatt a vásárt ezúttal nem lehet vonattal megközelíteni, így az érdeklődők pótlóbuszokkal vagy személygépkocsival juthatnak el a rendezvény helyszínére, ami tehát, ahogy mondtam, október 11-ig tart, úgyhogy hajrá, ne hagyjátok ki. A következő dalokat sem nálunk itt a Pluszon.

0: kérem szépen, tiszta udvar, rendes város, ugyanis október 30-áig őszi takarítási kampányt tart Nagyvárad önkormányzata a Rare West köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rare West munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telek határra. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzétek ki, így elkerülhető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágjátok kisebb darabokra és kössétek össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rare West járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a főbb közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. A zöld hulladékot nem csak a kampány idején lehet egyébként leadni. A levelek, ágak, lenyírt fű, kisebb galjak, sövényesedék, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukákba kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen le lehet adni a Rare West által működtetett két szelektív hulladékgyűjtőponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzi Néller utcában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, folytatódik a Plusz FM-en a Sláger Plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
1: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk.
4: De mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
5: A Banka Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
6: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: És most vissza a zenéhez!
0: Csütörtökön a Sláger Plusz második órájában is hamarosan jön majd az óra témája. Azzal kapcsolatban, hogy figyelmeztetnek bennünket a kiberbiztonsági szakemberek, hogy a jövőben még komolyabb támadások jöhetnek, és akár a klónunkat is felhasználhatják a bűnözők azért, hogy megszerezzék a vagyonunkat. Hogy ez pontosan mit jelent, az kiderül hamarosan. Várlak benneteket, most pedig bár is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek eredetiben, biztonságosan.
9: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyon kellemes csütörtököt kívánok nektek, a folytatásban pedig foglalkozunk egy nagyon fontos témával itt a Sláger Pluszban. Arra figyelmeztetnek ugyanis a szakértők, hogy a mesterséges intelligencia nem csak a munkánkat könnyíti meg manapság, hanem a kiberbűnözők legveszélyesebb fegyverévé is vált. Egy kiberbiztonsági szakértő azt mondja, hogy az AI korában a támadások sebessége és kifinomultsága teljesen új szintet ért el. Ma már nem csak a gyanús helyesírású e-mailekre kell figyelni. Az AI ugyanis másodpercek alatt készít tökéletes, akár magyar nyelvű levelet a bankunk nevében, vagy akár a főnökünk, sőt a gyermekünk hangját is pontosan leutánozza egy telefonhívásban klónozással, és már kéri is a sürgős utalást. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az algoritmusok gyorsabbak az emberi reakcióidőnél. A szakértő szerint a jövő védelme azon múlik, hogy megtanuljuk egy gyanakvással fogadni a legélethűbb digitális megkereséseket is. Szóval egy a lényeg, hogyha a gyermekünk mondjuk egy teljesen váratlan időpontban egy nagyobb pénzösszeget kér tőlünk telefonon, akkor érdemes megszakítani a hívást és visszahívni őt a saját számán, így győződhetünk meg arról, hogy valóban ő van a vonalban. Vagy érdemes mondjuk egy jelszót is kitalálni egy ilyen beszélgetéshez, és hogyha nem érkezik rá megfelelő reakció, vagy mondjuk hibás jelszót mond vissza az AI, akkor rögtön tudhatjuk, hogy csalók vannak a háttérben. Úgyhogy ti is legyetek nagyon óvatosak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a jó zenékkel viszont nem kell óvatoskodni, ezek bármennyi mennyiségben jöhetnek. Folytatódik a Sláger Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: belecsapunk a következő órába, ez lesz a Sláger Plusz harmadik órája egészen pontosan, és hogy mivel fogjuk ezt megtenni, azt már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 400 g-os Cheerio darabolt paradicsom wow ára mindössze 4,59 bani, valamint 25% kedvezményára teljes Scandia termékkínálatra MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13,99 bani, a 28 darabos Ceva 34,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítése elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly

0: hangsúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra, napközben 25, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, megerősödhet, illetve gyenge hidegfronti hatást terhelheti a szervezetünket, ami az érzékenyebbeknél fejfájást, migrényt és fáradékonyságot okozhat.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A fesztivál programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-án kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autóforgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban pénteken, szombaton és vasárnap is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozottan zajlik majd az autós közlekedés az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat is. Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Theodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinéller út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy legyetek türelmesek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hogy vagytok? Hogy telik a csütörtök? 2026. október 8-a kispéntek van, szépen lassan közelítünk a hétvége felé, úgyhogy a legjobbakat kívánom a melósoknak, kitartást. Én is itt vagyok veletek, a mikrofonnál Késsérű Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz harmadik órája. Na hát ebben az órában a munkahelyi kiégéssel, berozsdásodással foglalkozunk majd. Megnézzük majd, hogy melyek azok a jelek, ami miatt az ember megutálja a munkahelyét, és hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk. Hát én megmondom őszintén, tökéletesen jól el vagyok itt a Plusz FM stúdiójában, nagyon jól érzem magam, remélem, hogy ti is ott, ahol éppen most vagytok, csak semmi kiégés, ezt ellensúlyozzuk slágerekkel és magyar kedvencekkel. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

0: Sláger plusz harmadik órájában vagyunk csütörtökön, és akkor az álláskeresőknek egy hír a folytatásban. Új gyár létesül Nagybáradon. A német Schmitz Cargobull csoport 25 millió eurót fektet be. Nagybárad helyi tanácsa hétfőn rendkívüli online ülésen hagyta jóvá. Az Eurobusiness 4 ipari parkban található 11,75 hektáros terület eladását a német cég részére 3,76 millió euróért. A Schmitz Cargobull minimum 200 munkahely megteremtését vállalta, és projektje ezzel Nagybárad legjelentősebb 2026-ban bevonzott ipari beruházásává válik. A vállalat, amellyel a nagyváradi önkormányzat hosszas tárgyalásokat folytatott, a Szent Andrási út környékén alakítja ki saját gyárát alváz alkatrészek gyártására és félpótkocsik összeszerelésére. Az üzem építése jövő nyáron kezdődhet meg, a termelés pedig 2028-ban indulhat el, úgyhogy érdemes figyelni. A jó zenékre is a pluszon, jó munkát kívánok mindazoknak, akik még húzzák az igát.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone.

0: No, a folytatásban kérném szépen a túrázásra, kihívásra vágyók figyelmét, ugyanis itt egy jó lehetőség. Idén is megszervezik a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúrát, amelyre október 10-én várják a túrázni vágyókat Rében. A résztvevők három táv közül választhatnak. 7, 16 vagy 25 kilométeres útvonalon indulhatnak, a cél pedig minden esetben a kijelölt útvonal teljesítése a szintidőn belül, az ellenőrző pontok érintésével. A rajt és a cél a Révi híd alatti parkoló, nevezni pedig a helyszínen lehet. A 7 kilométeres rövid túrát a hirtelen kaptatók és a sziklás teret miatt 6 év alatti gyerekeknek nem ajánlják. A túra a Királyerdőben és a Sebeskőrös Szurdok völgyében kijelölt turista utakon halad. A szervezők szerint az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani, helyenként meredek, sziklás és köves szakaszokkal. Érdemes túrabakancsot, réteges öltözéket, esőkabátot, széldzsekit, kulacsot és fejlámpát is vinni. A résztvevők induláskor egy füzetet kapnak, amely tartalmazza az útvonalat, a turista jelzéseket, a szintkülönbségeket és a térképet. Az ellenőrző pontokon frissítőt is biztosítanak, a célba érőket pedig emléktárgy és meleg étel várja. Mindez tehát október 10-én, idén is megszervezik ugyanis a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúrát. Ha van kedvetek, csatlakozzatok, jó kis kaland lesz ez.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati kompresszor. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszor.shop.ro-ra további információkért.
1: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk?
4: De mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad! Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Október 8-a van csütörtök, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik órája egészen pontosan. Ki az, aki ismeri a kifejezést, hogy burnout, ez ugye a kiégés, ami hát általában a melósokra szokott vonatkozni. Viszont a kiégés mellett itt van még egy másik dolog is, ez meg a berosdásodás. Hogy a kettő hogyan függ össze, és hogy mi a különbség köztük, az is kiderül az óra második felében. Én viszont nem hagylak benneteket kiégni vagy berosdásodni, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt.
1: Slágerek magyar

Slágerkult harmadik órájában egy nagyon érdekes témával foglalkozunk a folytatásban, a munkahelyi kiégésről, vagy éppen a berosdásodásról, nem tudom, hogy erről hallottatok-e már. Az egyik magazin legújabb cikke rávilágít egy olyan munkahelyi problémára, amiről hát ritkán beszélünk, mégis nagyon sokakat érint nap mint nap. Míg a klasszikus kiégés vagy burnout ugye a túlterheltségből, a folyamatos hajtásból és a túlzott stresszből fakad, addig a berosdásodás ennek pont az ellenkezője. A krónikus unalom és a kihívások teljes hiánya. Hát képzeljétek el azt a helyzetet, amikor mondjuk a munkahelyeteken hát nem szakadtok meg a feladatok alatt, sőt, szinte alig van mit csinálni. Kívülről talán irigylésre méltónak tűnik a helyzet, de a valóságban a folyamatos semmittevés, az értelmetlen jelenlét és az alul stimuláltság pontosan ugyanolyan romboló hatással van a mentális egészségre, mint mondjuk a túlórázás. Szorongáshoz, felsúltsághoz és teljes kiábránduláshoz vezethet. A szakértők szerint a legnagyobb veszély az, hogy a berosdásodást nehéz észrevenni. A dolgozó lassan elveszíti az önbecsülését, miközben ugye próbál úgy tenni, mintha nagyon elfoglalt lenne. És a megoldás. Felismerni, hogy a komfortzóna csapdájába estünk. Ha esetleg ti is úgy érzitek, hogy megrekedtetek, akkor semmiképpen ne várjátok meg, amíg teljesen átveszi az uralmat a fásultság. Ilyenkor érdemes új feladatokat kérni, új kihívásokat keresni, vagy ha kell, akkor tovább lépni. Mert hát ugye a karriernek nem csak hajtania kell, hanem inspirálnia is. Jó munkát kívánok még azoknak, akik velem együtt melóznak, nehogy berosdásodjatok itt nekem, úgyhogy küldöm az energiát a legjobb zené.

0: legfontosabb és legaktuálisabb információk, a hírek természetesen a mai napon Petru Anita tolmácsolásában és jóvoltából fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán pedig jövök vissza, a hírek, a közlekedés és az időjárás után indul a negyedik etap méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445,90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem! Ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül. A többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
5: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Auchanban. Október 20-áig a 200 g-os, 82%-os zsírtartalmú Auchanvaj, WOW ára mindössze 6,99 bani, valamint 50% kedvezményára teljes Ajax termék kínálatra a MyClub Auchan kártyával. Fedezd fel további évfordulós WOW ajánlatokat az Auchan üzletekben és az auchan.ro oldalon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 000 lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 000 szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Christian Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Busoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 000 lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 000 állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető egy gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös

0: kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra, napközben 25, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, megerősödhet, illetve gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, ami az érzékenyebbeknél fejfájást, migrényt és fáradékonyságot okozhat.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A fesztivál programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-án kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autóforgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban pénteken, szombaton és vasárnap is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozottan zajlik majd az autós közlekedés az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat is. Illetve lezárták a Stefán Csemere sugárút Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemere sugárút és a Szentul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemere sugárútra. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, még egy 60 perces etap itt van előttünk, amit együtt töltünk reményeim szerint 2026. október 8-án csütörtökön, kispénteken, a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a legjobbak a legjobb helyen a mai napon is. Köszi szépen, hogy itt vagytok. A mikrofonnál még mindig a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában egy filmtörténeti erekjével, relikviával készültem majd nektek, ugyanis képzeljétek el, elárverezik Jack Nicholson hírhet fejszéjét a ragyogásból. Nem tudom, ki emlékszik még a filmre, ugye ez volt az a balta, amivel hát az őrült betörte az ajtót, a fürdőszoba ajtót, ha nem csalnak az emlékeim, ahol a felesége rejtőzött. Ez egy ikonikus filmtörténeti pillanat volt, most pedig hát bárki megszerezheti ezt a filmes eszközt. Hogy mennyi az annyi, az is kiderül majd ebben az órában. Közben ingyen kapjátok tőlem a legfrissebb helyi infókat és természetesen a legjobb zenéket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Bizony, ez már a Sláger Plusz negyedik órája csütörtökön. Jó utat a közlekedőknek, és ha már itt tartunk, akkor egy hír. Legalizálnák, hogy a motorosok és a mopedesek a dugóban álló autók között előre soroljanak. A parlament elé került tervezet szerint a manőver legfeljebb 20 km-es óránkénti sebességgel lenne megengedett, az autóktól pedig legalább fél méteres oldaltávolságot kellene tartani. A piros lámpánál várakozó kocsisor mellett azonban továbbra sem lehetne előre sorolni. A szeptember végén benyújtott törvénytervezet külön közlekedési manőverként vezetné be a KRESZ-be az úgynevezett forgalmi előresorolást, amely lehetővé tenné, hogy a motorkerékpárok és mopedek az azonos irányban haladó, a forgalmi helyzet miatt ideiglenesen megálló járművek mellett tovább haladjanak. A szabályozás elsősorban a torlódásokban kialakuló helyzetekre vonatkozna, amikor az autók egy kocsisor vagy dugó miatt állnak. A motoros az előresorolás során átmenetileg a két azonos irányú forgalmi sáv közötti szabad területet is használhatná, és áthaladhatna a sávokat elválasztó szaggatott útburkolati jelen. Ha a törvényben meghatározott valamennyi feltételt betartja, a manőver nem minősülne sem sávváltásnak, sem pedig előzésnek. Köszönöm szépen, még egyszer jó utat kívánok nektek, épségben érjetek célba és haza, ez a legfontosabb, közben pedig a Plusz FM kísér benneteket, hát mivel mással, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: No, még kérném szépen a figyelmeteket itt a Sláger Plusz negyedik órájában. 8 év után ugyanis korszerűsítették a váradi ifjúsági sporttelepet. A 4 szabadtéri pályán összesen mintegy 5500 négyzetméternyi műfűbet cserélnek le. Az új 50 mm-es borítás FIFA által hitelesített, így a munkálatok befejezése után a játékosok a korábbinál korszerűbb körülmények között focizhatnak. A munkálatok 2 héttel ezelőtt kezdődtek a régi borítás eltávolításával, és várhatóan ezen a héten be is fejeződnek, ha minden igaz. A szabadtéri pályák mellett a világítási rendszer egy részeit is kicserélik. A tervek szerint a munkálatok lezárását követően a jövő hét elején egy bemutató mérkőzéssel avatják majd újra a megújult pályákat. A korszerűsítés a 2 sátorral fedett pályát is érinti. Az egyiknél már megerősítették az alapokat és a tartószerkezetet, emellett új ponybát is felszerelnek arra a pályára, amelynek a fedését korábban egy vihar megrongálta. Mindkét fedett pályán új műfűbet helyeznek el. Az ezekhez kapcsolódó munkálatokat októberben végzik el. A beruházás összértéke mintegy 900 ezer lej, ebből körülbelül 500 ezeret fordítanak a 4 szabadtéri kispálya korszerűsítésére, míg a 2 fedett pálya felújítására mintegy 400 ezeret szánnak. A megújult létesítményben a kispályás labdarúgó bajnokság is visszatér. A szervezők október 15-e körül szeretnék elindítani az új megyei sorozatot, amelyben amatőr, valamint cégeket és közintézményeket képviselő csapatok is indulhatnak. A nevezők számától függően több ligát alakítanak ki. A szervezők a csapatok jelentkezését már várják a következő telefonszámon 0729 351 276.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 400 g-os Cheerio darabolt paradicsom Wow áron mindössze 4 lej 59 bani, valamint 25% kedvezményára teljes Scandia termékkínálatra My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós Wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez!
0: No, itt a Sláger Plusz negyedik órájában is a legjobb zenék a főszerepben a folytatásban, aztán pedig majd visszatérek az óra témájával, ami arról fog majd beszámolni, hogy elárverezik Jack Nicholson hírhedt fejszéjét a ragyogásból. A horror történelem egyik legikonikusabb darabjáról van szó, hogy mennyiért lehet ezt majd megszerezni, azt is elmondom hamarosan. Várlak benneteket itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
9: Ez a Plusz FM.

0: Yeah!
1: A Sláger Plusz negyedik órájában az egyik kedvenc regényem megfilmesített változatával foglalkozunk. Ez a Stephen King féle Ragyogás. Nem tudom, kik emlékeznek rá, vagy kik azok, akik látták. Én megmondom őszintén többször is, és hát ez az a film, amit az ember szinte bármennyiszer meg tud nézni. Hát kérem szépen, most itt a lehetőség a folytatásban. A rajongók mélyen a zsebükbe nyúlhatnak, ugyanis árverésre bocsátják a horror egyik legikonikusabb darabját. Azt a fejszét, amivel az őrült Jack Nicholson ugye betörte a fürdőszoba ajtót. Bár a forgatáson több példányt is használtak, ez a konkrét darab egy úgynevezett szivacsos kaszkadőr fejsze, amit a biztonságosabb jeleneteknél vetettek be. A szakértők várakozásai szerint a különleges kellékért akár 90 vagy 100 ezer dollárt is megadhat egy elszánt gyűjtő. Szóval, ha valakinek van felesleges pénze, és szeretne egy igazi popkult történelmi darabot a nappali falára, hát akkor itt a lehetőség. Hogy az árverés mikor lesz pontosan az aukció, azt sajnos nem tudom. Hát megmondom őszintén, nem is tervezem, hogy mostanában megveszem ezt a darabot, azért nem tudnék hirtelen ennyi pénzt előteremteni, de ha valakinek esetleg felkeltettem az érdeklődését, és vannak milliói, akkor hajrá mindent bele. Úgy gondolom, hogy ha valaki ezt megszerzi, akkor nem csak egy jó befektetése lesz, hanem egy olyan filmtörténeti relikvia, amire az ember, ha rápillant, akkor mindig beleborzong egy picikét. Úgyhogy hajrá mindenkinek. Hát ti meg a jó zenékbe fogtok beleborzongani a folytatásban, de ez egy ilyen kellemes, pozitív borzongás lesz természetesen. Jönnek a pluszon a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Éppen ebben a pillanatban záródik a mai Sláger Plus október 8-án csütörtökön kispénteken, úgyhogy én is szépen lassan szedem a sátorfámat és búcsúzom. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Bízom benne, hogy tetszett nektek az elmúlt 4 óra. Találkozzunk holnap a valódi pénteken, ugye a szokott időben és helyen itt a Pluszon. A folytatásban is maradjatok, csupán én megyek. Jönnek a legfrissebb hírek Petru Anitától, aztán pedig indul starttól egy vadonatúj zenei óra, hogy mivel azt már is mutatom, ez lesz a búcsú dalom. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-jei elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNEA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 ezer ruházati cikk és fehér nemű, közel 6 ezer pár lábbeli, több mint 64 ezer kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu integrál tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plus. Plus FM.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Doktor Béres. És a régi nyelv.

0: Elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítése elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, márpedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább részleges kiigazítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a negyed literes figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: A Banka Transzilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyáram ára, idézi Busoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az energiaügyi minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménnyel helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van, és a 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült telekkönyvezési nyilvántartások ráadásul várhatóan számos jogi vitát és bírósági pert is felszínre hoznak. Romániában becslések szerint mintegy 40 millió ingatlan található. Ezek döntő többsége vidéken fekszik. Sok esetben hiányoznak a tulajdoni okiratok, pontatlanok a régi térképek, vagy éppen évtizedek óta senki sem tudja teljes bizonyossággal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-i elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNEA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 ezer ruházati cikk és fehérnemű, közel 6 ezer pár lábbeli, több mint 64 ezer kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A helyzet hátterében elsősorban az áll, hogy az ügyvivő kormányok köre korlátozott. Egy ügyvivő kabinet a folyó közügyek intézéséhez szükséges intézkedéseket hozhatja meg, de nem kezdeményezhet és nem fogadhat el kormányrendeleteket, már pedig a költségvetés kiigazítását rendszerint sürgősségi kormányrendelettel hajtják végre. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember

0: Nagy Szalonta között húzódik. A második szakasz Nagy Szalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Let's get it started in here.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Christian Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Busoyt a Profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek.

0: hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos termelési munkakörre keresnek dolgozókat. Országban 20 állás érhető el gyártósori, illetve mechanikai berendezések összeszerelésével kapcsolatos munkakörben, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri állást kínálnak. Franciaországban gyümölcsös kerti mezőgazdasági munkásra, Dániában szerelőre és kőművesre, Spanyolországban pedig egy karbantartási menedzserre várják a jelentkezőket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését, ám a nagyszabású program több éves késésben van. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Egyre több márkás terméket hamisítanak, 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését.

0: Meggal megmondani, hogy egy-egy parcella valójában hol helyezkedik el. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Torró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A platform október 1-i elindításakor technikai problémák adódtak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. Ezzel együtt nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy elvétve műszaki hibák akadályozhatják a rendszer használatát. A CNEA-ére azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Torró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, mivel a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetést. Több mint 28%-kal nőtt 2026 első 8 hónapjában a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest, derül ki a román határrendészet mérlegéből. A vizsgált időszakban 231 ilyen jellegű bűncselekményt tártak fel. Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 ezer ruházati cikk és fehérnemű, közel 6 ezer pár lábbeli, több mint 64 ezer kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdíszműáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: down the road.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogytak a tartalékok, egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára a kormányválság következményei. A régóta esedékes költségvetés kiegészítése elmarad,

0: javítására, mert több intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. A legsúlyosabb gondokat akkor az egészségügyben, ezen belül a sürgősségi betegellátásban jelezték. Ha az építési munkálatok nem is, az előkészítő tevékenységek már októberben elkezdődhetnek a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalán. A két párciumi megyeszékhely közötti útszakasz sorsa meglehetősen hányattatott. A gyorsforgalmi út hossza 120,4 km és három szakaszra oszlik. Az első szakasz Nagyvárad és Nagyszalonta között húzódik. A második szakasz Nagyszalonta és Kisjenő között építenék meg egy a magyar határhoz vezető összekötő úttal. A harmadik szakasz pedig a Kisjenő és Arad közötti rész. A gyorsforgalmi út finanszírozását a tervek szerint a 2021-2027-es közlekedési program keretében valósították volna meg, és része annak az európai közúti folyosónak, amely összeköttetést biztosít a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Égei-tenger között. Ám a romániai gazdasági problémák jelentősen hátráltatják a munkálatok megkezdését. A romániai tinédzserek mindennapjainak szerves részévé vált a mesterséges intelligencia, derül ki egy Google kutatásból. A fiatalok fele rendszeresen használja a technológiát a házi feladatok elkészítéséhez és egyéb iskolai feladatokhoz, miközben sokan közülük úgy beszélgetnek egy chatbottal, mintha a barátjuk lenne. A kutatás azt vizsgálta, miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. A fiatalok fontos eszköznek tekintik a technológiát a tanulásban, a felfedezésben, a kreativitásban és a kapcsolatteremtésben, miközben felismerik az egyensúly fenntartásának, a kritikus gondolkodásnak és a saját jólétük védelmének fontosságát is, mutatott rá a Google. Ezzel párhuzamosan sokan azt is bevallották, hogy több időt töltenek az interneten, mint amennyit szeretnének. Ezért az egyensúly megőrzése érdekében korlátozzák a képernyőidőt, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben, határozatlan időre. Több mint 34 ezer szabad munkahely van az országban, a leginkább sofőröket keresnek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nagyon magas energiaárakra kell felkészülnünk az előttünk álló télen is 2027 tavaszán, jelentette be Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Csernavodai 1-es és 2-es reaktor még áll, és nem világos az újraindítás időpontja. Az elkövetkező 10 napra vonatkozó prognózis továbbra is aggasztó, meghosszabbítva egy helyzetet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az elkövetkező hónapokban jelentősen megnő a villanyára mára, idézi Busoyt a profit.ru. Az államtitkár szerint azonban vannak némi optimizmusra okot adó tények is. Románia energetikai rendszere ellenállóbbnak bizonyult annál, amire a többség számított. Az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy októberben az áramfogyasztás csúcsértéke 8000 megawatt körül lesz. Az asszály, illetve az alacsony vízszint miatt nem csak a Csernavodai erőmű esett ki, hanem a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek. Akár 27 ezer lej támogatást is kaphatnak azok a 16-30 év közötti munkanélküli fiatalok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben, és első alkalommal helyezkednek el teljes munkaidőben, határozatlan időre. A stabilitási támogatás az első évben havi 1000, a másodikban havi 1250, de a juttatás megszerzéséhez további feltételeket is teljesíteni kell. A támogatás megszerzéséhez az egyik legfontosabb lépés a lakóhely szerinti megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél való jelentkezés. A támogatás ugyanakkor nem minden munkahely esetében jár. Nem vehetik igénybe például azok, akik hatóságnál vagy közintézménynél helyezkednek el, és a kizárás bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonban, illetve ellenőrzés alatt álló vállalatokra és szervezetekre is vonatkozik. A jogosultság szempontjából tehát nem csak a munkaszerződés típusa, hanem a munkáltató is számít. Több mint 34 ezer állásra keresnek munkavállalókat országszerte, emellett az európai gazdasági térségben további 84 betöltetlen állás várja a jelentkezőket, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség. A romániai állások közül a leginkább gépkocsi vezetőket, áruházi rakodót, kereskedelmi alkalmazottat, szakképzetlen építőipari munkást, biztonsági őrt, valamint futárt keresnek. A külföldi állásajánlatok között a legtöbb Norvégiában található, ahol 45 lazacfeldolgozással kapcsolatos